moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Jednu laganu pjesmu, koja se zove ovako nekako Heroj ulice.

Ne. Uvijek sam želio biti heroj, ne kao James Bond.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Сохраняй, о серце любое.

Thank you.

Rádió. Hit music. Panda Rádió.

6 óra van. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán Kándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs, moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Használni szolgáltatásainkat 024 555 976 www.bowling.net.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
3: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv.
4: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazó építése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline, minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Ding-ding! Kedves vásárlóink, köszöntjük Önöket áruházunkban. Engedjék meg, hogy felhívjuk figyelmüket engedményes akcióinkra. 5 literes csemege uborka 819 forint helyett most csak 599 forint, ha itt fogyasztja el.
2: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
3: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
4: Indul a strandszezon Magyar Kanizsán, pénteken nyit a Tiszaparti medence. Június 12-én 12 órától újra várja a fürdőzni, pihenni és hűsölni vágyókat a Tiszaparti medence. Nyitvatartás 2-től vasárnapig 10 és 19 óra között. Készítsd a fürdőruhát, a napszemüveget és a jó kedved. Péntektől irány a medence. Július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal emelkednek a jegyárak a belföldi vasúti forgalomban, adta hírül a Srbija Voz. A drágulás az egyszeri menetjegyeket és bérleteket is érinti. Ugyanakkor az éves bérletek, a helyfoglalások, valamint a csomag- és kerékpárszállítás díjai változatlanok maradnak. A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy akik július 15-e előtt vásárolják meg jegyüket, azok számára a jelenlegi árak maradnak érvényben, még akkor is, ha az utazásra később kerül sor. A vasúttársaság szerint az áremelkedés

0: 210 dinárra emelkedik. Az Újvidék, Pétervárad és Szabadka közötti régiójegy 632 helyett 702 dinárba kerül majd. Az új árakról részletes információk elérhetők a Srbijavoz hivatalos honlapján. Megegyezésre jutottak a MOL-lal, sikeresen lezárták az összes nyitott kérdést, közölte a szerb energetikai miniszter. Dubravka Djedović Handanović kiemelte, kompromisszumos megoldásra jutottak a Szerbia és MOL közötti részvényesi szerződést illetően. Ezek szerint amennyiben a Gazprom nyert szerződést köt a MOL-lal, a NIS-ben lévő 56,15%-os részesedésének eladásáról és az amerikai külföldi vagyonokat ellenőrző hivatal jóváhagyta a tranzakciót. Szerbia további 5%-nyi részvényt vásárol meg a NIS-ben. Ez további jogokat biztosít majd az ország számára a döntések meghozatalában vagy megakadályozásában. A pancsovai finomító működését illetően a magyar fél kötelezettséget vállalt arra, hogy az a továbbiakban is úgy fog működni, mint eddig, legalább akkora átlagos éves kapacitással, mint az amerikai szankciók bevezetése előtti utolsó 4 évben, amikor a NIS kiválóan teljesített. A finomítónak éppen ez a teljesítése, amely elengedhetetlen a szerbiai kőolaj származék piac igényeinek kielégítéséhez, volt a szerb fél számára az egyik kulcskérdés, mutatott rá közzétett bejegyzésében a szerb miniszter. A NIS igazgató tanácsának szerb tagjai általánosságban a korábbinál nagyobb hatáskörrel rendelkeznek majd a döntések meghozatalában, de azok blokkolásában is. Rámutatott, hogy az államnak nem volt ekkora befolyása 2008 óta, amikor a szerbiai kőolajipari vállalatot magánosították. Továbbra is elkötelezetten dolgoznak azon, hogy hosszú távú megoldást találjanak a cég számára. Olvasható Djedović Handanović Instagram bejegyzésében. Új törvénycsomagot készített elő a Szerbiai Nemzeti Bank, amely szigorúbb ellenőrzést vezetne be a bankokkal és a pénzügyi szolgáltatásokkal szemben. Az intézkedés célja a polgárok nagyobb védelme, valamint az uniós szabályokhoz való közelítés. Az új szabályok fellépnének az engedély nélküli hitelezés és a hamis pénzügyi tanácsadók ellen is, különösen az interneten működő cégekkel szemben. A tervek szerint a bankok vezetősége nagyobb felelősséget vállalna a pénzügyi problémákért, miközben a fogyasztók több információt kapnának a számukra legkedvezőbb hitel és pénzügyi termékek kiválasztásához. A jogszabályok egy része csak Szerbia Európai Uniós csatlakozása után lépne életbe.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A Szerb Köztársaság közlekedés biztonsági helyzete ebben az időszakban kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebb halálos és sérült áldozatot regisztráltak közlekedési balesetekben, fordulását, de azok következményeinek súlyosságát is. A nem megfelelő és túlzott sebesség közvetlenül veszélyezteti a közlekedésben résztvevők életét. Felszólítják a járművezetőket, hogy tartsák be a sebességkorlátozásokat, használják a biztonságjövet és a vezetést az útviszonyokhoz igazítsák. Felszólítják a gyalogosokat és a többi résztvevőt is, hogy felelősségteljesen és biztonságosan viselkedjenek.
2: Időjárás.
0: A mai nap folyamán mérsékelten és a túlnyomóan felhős időszakok váltják egymást. A hőmérséklet a reggeli 14 és a nappali 21 Celsius fok között alakul. Helyenként esővel és felerősödő széllel kell számolni. Este felé a szél még jobban felerősödik. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 168, Zentánál 246 cm magas. A mai napon az átvonuló front hátoldalára kerülünk, így hidegfronti tünetekre készülhetnek a frontérzékenyek. Hasi és izomgörcsök jelentkezhetnek, görcsös fejfájás alakulhat ki.

0: Mellett keringési problémák, rosszul lét is felléphet. A sokfelé szeles idő tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, emellett nyugtalanságot, frusztráltságot, ingerlékenységet is előidézhet. Az UV-sugárzás 10 és 16 részeken ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Hit music.

0: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024... A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit, házias ízek, vadételek különlegességei.

0: ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyás Csárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyás Csárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára. MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához egy helyen. Szabadkán a Bajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges eres csatornák, lemezhajlítás terv szerint, trapézlemezek méretre szabva, csavarozott áruk széles választékban, szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig, szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024.
1: Ez volt a reklám.
2: A szomorú fűzön átszitáló holdfény, lemossa tiszta arcodról a bűn. És még a lelked elszalajtod egy bolond idő, én a testem

0: Smith. Panda Rádió.
1: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
2: Nagyon szép csütörtök reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Vannak reggelek, amikor úgy érezzük, hogy minden ugyanolyan, mint tegnap volt. Ugyanaz az út, ugyanazok a feladatok, ugyanazok az emberek, pedig az élet egyik legszebb titka éppen az, hogy nincs két egyforma nap. Minden hajnal egy új lehetőség arra, hogy valami jó történjen velünk, talán valami egészen apró, talán valami, ami megváltoztatja az egész napunkat. Örülünk, hogy ma is együtt indulhat a nap, itt a Tisza hangjában.
3: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hétvége már látszik a távolban, de a mai nap még tele van lehetőségekkel, és ki tudja, talán éppen ma történik valami, amire sokáig emlékezni fogunk.
2: Egyszer egy fiatal kertész minden reggel ugyanazt csinálta, locsolt, gyomlált, gondozta a növényeket. Én csinálni? A kertész elmosolyodott, és így válaszolt, nem ugyanazt csinálom. Minden nap valami új nő ki a földből.
3: Sokszor azt hisszük, semmi sem változik, pedig közben napról napra haladunk előre, lassan, csendesen, szinte észrevétlenül. Ma próbáljunk meg egy kicsit jobban figyelni egy kedves szóra, egy mosolyra, egy jó hírre és egy szép pillanatra.
2: A világ gyakran azt sugallja, hogy azonnal mindent el kell érnünk, pedig a legszebb dolgok idővel születnek meg, ahogy a virág, ahogy a fa, ahogy a bizalom. A panda ma reggel egy kis vadvirágot talált a Tiszaparton, nem volt a legnagyobb, nem volt a legszínesebb, mégis gyönyörű volt. A panda ezt mondta, nem attól leszel különleges, hogy olyan vagy, mint mások, hanem attól, hogy önmagad vagy.
3: Lehet, hogy ma valaki megdicséri a munkádat, lehet, hogy egy régi ismerős jelentkezik, lehet, hogy egyszerűen csak lesz egy nyugodt, szép napod, és néha pontosan ez a legnagyobb ajándék.
2: Ne azon gondolkodj, mi hiányzik, hanem azon, mi minden van már most az életedben. Teljesen üres, egyetlen történet sincs még beleírva. Írjunk bele valami szépet, egy mosolyt, egy jó cselekvést. Ez volt a nap pozitív gondolata itt a Tisza hangjában. Legyen csodaszép, békés és örömökkel teli csütörtökük.
1: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak. A...
4: Fájdalom az arcomon. Hívlak, de nem jössz már.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Névnapköszöntőn következik, Tisz a hangja műsorunkban. Vannak nevek, amelyek már önmagukban is mosolyt csalnak az ember arcára. Egy név nem csak megszólítás, hanem történet, hagyomány és sok-sok emlék. Ma ismét szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a nevét ezen a napon ünnepeljük. Nagyon szép csütörtök reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Június 11-én a Barnabás nevű hallgatóinkat köszöntjük. Sok szeretettel, névnapjuk alkalmából.
3: A Barnabás név arámi eredetű, jelentése vigasztalás fia, a bátorító ember, a biztatás embere. Micsoda szép jelentés, hiszen mindannyiunk életében szükség van olyan emberekre, akik reményt, erőt és bátorítást adnak másoknak. A név legismertebb viselője Szent Barnabás.
2: De milyenek a barnabások? A név magyarázatok szerint a barnabások gyakran segítőkészek, megbízhatóak, kitartóak, nyugodtak és jó humorúak. Olyan emberek, akik mellett mások biztonságban érzik magukat. A régi időjárási megfigyelések szerint Barnabás napja környékén már igazán nyáriasra fordul az időjárás, igaz, hogy most Magyar-Kanizsán és környékén az éjszaka óta mondhatjuk azt, hogy szinte folyamatosan esik. A gazdák ilyenkor figyelték a természet jeleit, hiszen hamarosan kezdődtek a nyári munkálatok is. A nyár már szinte teljesen megérkezett, a nappalok hosszúak, a kertek színesek, és a természet minden reggel emlékeztet bennünket arra, hogy milyen szép tud lenni az élet.
3: Valahol ma egy Barnabás tortát kap, valahol egy telefonhívás érkezik, boldog névnapot kívánok, valahol pedig egy kisgyermek rajzol egy színes képet az ünnepeltnek. Ha a Barnabás név virág lenne, talán egy napraforgó lenne. Erős, vidám, mindig a fény felé fordul.
2: A névnap nem a nagy ajándékokról szól, hanem arról, hogy valaki fontos nekünk, egy üzenet. Barnabásnak kívánunk jó egészséget, boldogságot, szeretetet, sok örömteli pillanatot és rengeteg mosolyt. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Barnabásnak. Ez volt a névnapköszöntő itt a Tisza hangjában.

0: Szászló. Manna Rádió. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: Valamikor nem szeretnénk órákig a konyhában állni, mégis valami különleges kerülne az asztalra, a sonkás, párgás, lepény pontosan ilyen étel. Egyszerű, látványos és az első falattól kezdve igazi nyári hangulatot varázsol az asztalra. Ma ezt készítjük el egy kis panda csavarral. Kedves hallgatóink, ma egy olyan finomságot sütünk, amely lehet ebéd, vacsora vagy akár vendégváró falat is. Ráadásul a spárga ilyenkor van igazán szezonban, így most a legfinomabb.
3: És már is mondom a hozzávalókat. A sonkás spárgás lepényhez szükségünk lesz egy csomag leveles tésztára, 30 dekagram zöld spárgára, 20 dekagram sonkára, 15 dekagram reszelt sajtra, 2 tojásra, 1 deciliter főzőtejszínre, sóra, borsra, egy kevés petrezselyem. Az előkészítése is nagyon egyszerű, a spárga alsó fás részét eltávolítjuk, ezután néhány percig forró vízben előfőzzük, így szép puha lesz, de még megőrzi a frissességét. A leveles tésztát egy sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük, a széleit kissé felhajtjuk, hogy megtartsa a tölteléket. A sonkát kisebb darabokra vágjuk, a tojást és a tejszínt összekeverjük, majd hozzáadjuk a sajtot és a fűszereket. A tésztára ráhelyezzük a sonkát és a spárgát, ezután ráöntjük a sajtos, tojásos keveréket, 180 fokon körülbelül 30 perc alatt aranybarnára sütjük.
2: És most jön a panda titka, a sütés előtt morzsoljunk rá egy kevés feta sajtot is. A sós feta csodálatosan harmonizál a spárgával és a sonkával. A spárgát már az ókori rómaiak is nagy becsben tartották, sőt egykor igazi luxusételnek számított. A spárga szezonja tavasszal és nyár elején van, ilyenkor a legfrissebb és a legízletesebb. A panda szerint kétféle vendég létezik, az egyik elkéri a receptet, a másik pedig a maradékot is hazavinni. Nyári este a teraszon vacsora, friss séta, hideg limonádi, és az asztal közepén ott illatozik a sonkás párgás lepény. A legjobb receptek nem mindig a legbonyolultabbak, néha néhány egyszerű alapanyagból születnek a legszebb ízek. Ez volt a Konyhai Kalandok Panda Csavarral, ahol ma egy illatos pandás varázslattal.

a Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója, a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békabár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvény szervez, látogasson el a Tiszaparti Békabár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békabár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Budapesten, Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: A Bonanza Banzai története három fiú, akik megváltoztatták a magyar popzenét. Vannak zenekarok, amelyek slágereket adnak a világnak, és vannak zenekarok, amelyek egy egész korszak hangulatát határozzák meg. A Bonanza Banzai pontosan ilyen volt, a 90-es évek elején szinte berobbantak a magyar zenei életbe, dalaik pedig ma is ugyanúgy hatnak, mint több mint 30 évvel ezelőtt. Ma az ő történetüket idézzük fel egy kicsit pandásan és nagyon sok szeretettel. A Bonanza Banzai történet 1987-ben kezdődött, a zenekart három fiatal zenész alapította, Kovács Ákos, Hauber Zsolt és Menzel Gábor. Abban az időben a szinitop pop és az elektronikus zene világszerte hódított, a három fiatal pedig úgy döntött, hogy Magyarországon is létrehoznak valami újat.
3: A Bonanza Banzai név különleges és könnyen megjegyezhető volt, pontosan olyan, mint a zenéjük, energikus, modern és egy kicsit titokzatos. A zenekar első dalai hamar felkeltették a közönség figyelmét, a fiatalok rajongtak értük, mert hangzásuk teljesen eltért attól, amit addig a magyar rádiókban megszoktak. A 90-es évek elején a Bonanza Banzai az ország egyik legnépszerűbb együttesévé vált. Koncertjeiken hatalmas tömegek jelentek meg, a rajongók kívülről fújták a dalszövegeket. A Bonanza Banzai számos emlékezetet

0: adott a közönségnek. Dalaik egyszerre voltak romantikusak, elgondolkodtatóak és energikusak. Sok fiatal első szerelméhez, első buliához vagy első koncert élményéhez kapcsolódnak ezek a dalok.
1: A zenekar frontembere Kovács Ákos már akkor különleges előadónak számított. Jellegzetes hangja és színpadi jelenléte nagyban hozzájárult a sikerhez. Később szóló előadóként is az ország egyik legismertebb zenésze lett. A Bonanza Banzai egyik védjegye az elektronikus hangzás volt, szintetizáló dobgépek, modern effektek akkoriban ez rendkívül frissnek és újszerűnek számított Magyarországon. De miért szerették őket ennyire? Talán azért, mert a dalaik egyszerre szóltak a szívhez és a gondolatokhoz. A zenéjük mögött mindig ott volt valami mondani való is. A Bonanza Banzai dalai szinte állandó szereplői voltak a rádióknak sokan. Magnókazettán vették fel a kedvenc számaikat, hogy újra és újra meghallgathassák őket.
0: A zenekar 1994-ben búcsúzott el a közönségtől, rövid idő alatt is maradandó nyomot hagytak a magyar könnyűzene történetében. Bár a Bonanza Banzai már nem működik, dalaik tovább élnek, ma is felcsendülnek rádiókban, koncerteken és a rajongók emlékeiben.
1: A Panda egyszer talált egy régi kazettát, megnyomta a lejátszás gombot, és hirtelen egy másik korszakba csöppent. Aztán mosolyogva ezt mondta, a jó zene nem öregszik meg, csak egyre több emléket gyűjt maga köré.
0: Valaki az első szerelmét idézi fel egy Bonanza Banzai dallal, valaki egy régi diszkót, valaki egy koncertet, és ezért különleges a zene, mert nem csak hangokból áll, hanem emlékekből.
1: Egy zenekar sikere nem csak a lemez eladásokon mérhető, hanem abban is, hogy évtizedekkel később is megszólítja az embereket. A Bonanza Banzai pontosan ilyen zenekar volt. Ez volt a zenetörténeti morzsák itt a Tisza hangjában, ahol ma a Bonanza Banzai történetébe kalandoztunk egy kicsit nosztalgikusan, egy kicsit pandásan és nagyon sok szeretettel.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-2122-955 adankó.com.
3: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1. Ha tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat. Italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
4: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Austroterm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, rommel.
5: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
6: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana 137, modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
7: A Ludasi Gulyáscsárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit. Házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyáscsárda tökéletes helyszín, leány és legény.

0: napokra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyás csárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
1: Ha szeretné, hogy vállalkozásáról több ezren halljanak minden reggel, hirdessen nálunk. Legyen az ön vállalkozás 670-550-es telefonszámot, és tervezzük meg együtt, hogyan szólna az ön reklámja főműsoridőben. Tisza hangja, a Panda Rádió reggeli műsora, ahol az ön vállalkozása eljut a hallgatókhoz.
2: Ez volt a reklám.

0: Sasa. Sasa Hit music. Hit music. Hit music. Give it up. Panda Rádió. 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak mellett.

0: Music Sauce. On the radio.
1: Hit music.
0: On the radio.
2: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mes 5-1-4-7.
3: Kedves hallgatóink, ismét fellapozzuk a történelem nagykönyvét. Június 11-e olyan nap, amelyhez királyok, felfedezők, tudósok, sportolók és világra szóló események kapcsolódnak. Nézzük, milyen érdekességet rejt ez a nyár elejé nap. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ma ismét időutazásra indulunk, és megnézzük, mi minden történt június 11-én a világban.
4: Június 11-én ünnepeljük a játék nemzetközi napját.
3: A játék nem csak a gyerekeknek fontos, fejleszti a kreativitást, az együttműködést és a képzelőerőt, valamint segít kikapcsolódni is.
4: A panda szerint pedig soha nem vagyunk túl idősek egy jó társas játékhoz.
3: És 1509-ben ezen a napon vette aragóniai Katalin feleségül angol királyné 8. Henry.

0: Tehát Richard Strauss.
1: Művei ma is a világ legnagyobb koncerttermeiben csendülnek fel.
0: 1776-ban ezen a napon született John Ponstad.
1: Festményein az angol vidék szépségeit örökítette meg olyan részletességgel, hogy sokan ma is csodájára járnak.
0: 1986. júniusában zajlott a mexikói labdarúgó világbajnokság, és persze ugye ma kezdődik.
1: Ezekben a napokban készült a világ azokra a mérkőzésekre, amelyek később legendává váltak. A futball lázában égett az egész világ.
0: És most is abban fog. Június 11-e a nyári napforduló már nagyon közel van, a nappalok szinte a leghosszabbak az évben.
1: Hajnalban korán világosodik, este pedig sokáig élvezhetjük a napfényt.
0: Tudták, hogy a múlt század közepén a rádió volt az első számú szórakozási forma?
1: Az emberek esténként összegyűltek a készülék körül, hallgatták a híreket, a zenét, a rádiójátékokat.
0: És ma is ugyanez a célunk, egy kicsit közelebb hozni egymáshoz az embereket.
1: Június 11-én a Föld északi féltekéjén már teljes pompájában zöldel a természet.
0: Van hagyják el fészkeiket.
1: A panda ma egy régi zsebórát talált.
0: Sokáig nézegette, hallgatta a ketyegést.
1: Majd mosolyogva ezt mondta, az idő mindig halad előre, de a szép emlékek bármikor visszahozhatnak egy pillanatot.
0: Valahol ma is megszületik egy gyermek, valaki új útra indul, valaki nagy döntést hoz, és lehet, hogy éppen ma kezdődik egy történet, amelyre évek múlva is emlékezni fognak.
1: A történelem nem csak a királyokról és a felfedezőkről szól, hanem az egyszerű emberekről is, akik minden nap tesznek valami jót.
0: És talán éppen ezért olyan érdekes minden nap, mert a történelem ma is íródik. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon rovat, itt a Tisza hangjában.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrójemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
5: A belső önértékelés erejéről fogunk ma beszélgetni. Mitől érzi magát valaki igazán szépnek? Egy új frizurától, egy elegáns ruhától, egy kedves bóktól? Ezek mind örömet okozhatnak, de a szakemberek szerint az igazi önbizalom és a jó közérzet sokkal mélyebbről fakad. Ma a belső önértékelés szerepéről beszélgetünk. Kedves hallgatóink, sokszor halljuk azt a mondatot: szeresd önmagad, de vajon mit jelent ez valójában? A belső önértékelés nem azt jelenti, hogy tökéletesnek gondoljuk magunkat, hanem azt, hogy hibáinkból együtt is értékes embernek tartjuk magunkat.
6: Az önértékelés tulajdonképpen az, ahogyan önmagunkra tekintünk, mennyire bízunk magunkban, mennyire hisszük el, hogy képesek vagyunk megoldani a feladatokat.
5: A külső múlék pedig ugyanaz, a tükör két embernek két teljesen más érzést adhat. Az egyik a hibákat látja, a másik azt, hogy mennyi mindenen ment már keresztül az életben.
6: Az egészséges önértékelés segíthet abban, hogy könnyebben kezeljük a kudarcokat, bátrabban hozzunk döntéseket, jobban vigyázzunk magunkra, egészségesebb kapcsolatokat alakítsunk ki, és talán egy kicsit boldogabbak is legyünk.
5: A mai világban könnyű másokhoz hasonlítani magunkat, a közösségi oldalakon mindenki a legszebb pillanatait mutatja, de ne feledjük, mások életének kirakatát látjuk, a saját életünk teljes történetét pedig ismerjük.
6: Sokszor csak a nagy eredményekre figyelünk, pedig számít az is, ha túljutottunk egy nehéz napon, segítettünk valakinek, megoldottunk egy problémát, vagy egyszerűen nem adtuk fel.
5: A panda ma reggel a Tiszaparton nézegette a víz tükrét, és azt is figyelte, hogyan esik az eső, de meglátta benne a saját tükörképét, majd elmosolyodott, és azt mondta: nem attól leszel értékes, hogy mindenki szeret, hanem attól, hogy megtanulod szeretni önmagad.
6: Néha egészen egyszerű dolgokkal kedvesebben beszélünk magunkhoz, nem csak a hibáinkat vesszük észre. Megdicsérjük magunkat, ha valamit jól csináltunk. Időt szánunk arra, amit szeretünk, és elfogadjuk, hogy senki sem tökéletes.
5: Egy öreg mester egyszer megkérdezte a tanítványát: mit látsz, amikor a tükörbe nézel? A tanítvány sokáig gondolkodott, majd felsorolta a hibáit. A mester csak mosolygott: én pedig egy embert látok, aki minden nap próbál jobb lenni.
6: Az önértékelés nem arról szól, hogy tökéletesek vagyunk, hanem arról, hogy tudjuk, értékesek vagyunk.

0: vagyunk akkor is, amikor éppen küzdünk, és néha ez a legnagyobb szépség, amit magunkban felfedezhetünk. Ez volt a Szépség és Egészség percek itt a Tisza hangjában, ahol ma a belső önértékelés erejéről beszélgettünk egy kicsit pandásan, egy kicsit lélegmelegítően és nagyon emberien.
1: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Reklám.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló alommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
2: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 8

0: 7 4 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: ML Shop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges. Eres csatornák. Lemezhajlítás terv szerint. Trapézlemezek méretre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig. Szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. ML Shop 024.
3: Ez volt a reklám.
4: Oh! Hello lányok, akiket várunk mi a széllel. Hello lányok, akiket kiáltunk mi éjjel.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Ma reggel a panda a Tisza partján üldögélt, és közben ázott, de közben figyelt is, ahogy a víz magával visz egy apró falevelet, nem sietett, nem küzdött az árral, csak haladt előre, a panda pedig elmosolyodott, és azt mondta, nem minden ajtót kell berugni, némelyik magától kinyillik. Nézzük, mit üzennek már a csillagok. Kedves kosok, ma olyan napotok lehet, amikor mindenki tőletek várja a választ. Ti pedig szokás szerint gyorsan döntötök, de ma érdemes egy percet várni, mielőtt kimondjátok a végső szót, a nyilvessző is egy pillanatra megáll, mielőtt célba ér.
3: Bikák, ma valami kellemes meglepetés várhat rátok, lehet egy kedves mondat, egy mosoly, vagy egy régóta várt válasz. Figyeljetek az apró örömökre, mert ma azok lesznek a nap főszereplői. A boldogság sokszor nem kopogtat, csak leül mellénk.
2: Ígrek, ma a szavaknak különleges erejük lesz, egy beszélgetést tisztázhat valamit, amit régóta magatokban hordoztatok. A kimondott igazság könnyebb, mint a cipelt hallgatás.
3: Rákok, ma a szívetek iránytűként működik. Ne lepődjetek meg, ha valakinek éppen a ti figyelmetekre lesz szüksége. A szeretet nem hangos, de messzire hallatszik.
2: Oroszlánok, ma könnyen a figyelem középpontjába kerülhettek, de nem azért, mert keresitek, hanem mert egyszerűen sugárzik belőletek az energia. A fény nem kér engedélyt a ragyogáshoz.
3: Szüzek, ma egy apró részlet mindent megváltoztathat. Valami olyat vesztek észre, amit mások figyelmen kívül hagynak. A nagy felfedezések gyakran egy apró észrevétellel kezdődnek.
2: Mérlegek, ma a harmónia keresése sikerrel járhat, valahol békét teremthettek, két ember között vagy akár saját magatokban. A legszebb egyensúly belül születik meg.
3: Skorpiók, ma különösen erős lehet a megérzésetek. Ha valami azt súgja, hogy jó irányba haladtok, higgyetek benne. A szív néha előbb tudja a választ, mint az ész.
2: Nyilasok, ma egy vagy egy új ember érdekes fordulatot hozhat. Aki nyitott szemmel jár, minden nap talál valami csodát.
3: Bakok, ma a kitartásotok ismét meghozhatja gyümölcsét. Lehet, hogy még nem látjátok a célvonalat, de már sokkal közelebb vagytok hozzá, mint gondolnátok. A hegytető mindig közelebb van, mint a feladás.
2: Vízöntők, ma szárnyalhat a fantáziátok. Egy különleges ötlet, egy inspiráció érkezhet váratlanul. Az új utak mindig egy merész gondolattal kezdődnek.
3: Halak, ma különösen érzékenyek lehettek a szépségre és az érzelmekre. Egy dal, egy emlék vagy egy találkozás mélyen megérinthet benneteket. A lélek is virágzik, ha figyelmet kap.
2: A panda ma egy régi csónakot figyelt a Tiszán. A csónak nem volt új, nem volt tökéletes, de még mindig vitte az utasát a célja felé. A panda pedig ezt mondta, nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy messzire juss. Ez volt a horoszkóp pandás módra, itt a Tisza hangjában legyen csodás, szerencsés, szeretettel és apró csodákkal teli csütörtökük.
1: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon!
4: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
0: Panda Rádió. Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
6: Ding-ding! Kedves vásárlóink!

Köszöntjük Önöket áruházunkban. Engedjék meg, hogy felhívjuk figyelmüket engedményes akcióinkra. 5 literes csemege uborka 819 forint helyett most csak 599 forint, ha itt fogyasztja el. Gyermekbankrabló szett 1200 forint helyett csak 900 forint. Most tekintse meg monoszkópjainkat a tévéosztályon. 5 perc csak 120 forint. Amíg a készlet tart. Ding-ding! Kedves vásárlóink, örömmel értesítjük Önöket, hogy a pénztárainknál való sorban állás alatt Kis Géza nevű vásárlónk betöltötte előbb 37. majd 38. életében. Áruházunk dolgozója ajándékként új gumikat tettek a bevásárlókocsijára. Ding-ding! Itt az Áruház Rádió. Szabó Misike várja a szüleit az információnál. A gyermek szőke, kékszemű, világoskék kötött kapusznit visel, kezében egy üveg pálinka és 42 éves. Ding-ding! Figyelem! Felhívjuk a kedves lila kosztümös hölgyvásárlónk figyelmét, hogy a kabátja alá rejtett grillcsirke is sípol ám a kijáratnál. Ding-ding! Itt az Áruház Rádió. Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy a hentes pult előtt azért nem halad a sor, mert reggel szállítás közben kifolyt egy karton pillanatragasztó. Ding-ding! Kedves vásárlóink, felhívjuk figyelmüket nyereményakciónkra. Ha december 31-ig ön áruházunkban 5000 forint felett vásárol, egy kupont kap, mely feljogosítja önt arra, hogy januárban is 5000 forint felett vásárol. Aki viszont 5000 forint alatt vásárol, azt a kijáratnál álló biztonsági embereink megverik. Ding-ding! Értesítjük a tisztelt vásárló közönséget, hogy áruházunk tejtermék osztályán külön kapható a tej és külön az acskó. A dobozos tejek közül az, amelyik fel van nyitva, garantált minőségű, mert dolgozóink megkóstolták. Ding-ding! Figyelem, szolgálati közlemény. Kérünk egy lakatost a kettes pénztárhoz, mert a 7 éves Zsófika a sok csokitól beledagadta bevásárlókocsiba. Ding-ding! Itt az Áruház Rádió. Elnézést kérünk kedves vásárlóinktól, amiért a füstérzékelő beindította a vízpermetezőket áruházunk területén. Viszont feljük figyelmüket rendkívüli tusfürdő akciónkra. Amíg a zuhany tart. Ding-ding! Kedves vásárlóink, fejvük figyelmüket, hogy áruházunk 20 órakor bezár. Köszönjük, hogy bennünket választottak, reméljük eljönnek hozzánk máskor is. 20 órakor. Ding-ding! Kedves vásárlóink, most már nagyon szeretnénk, ha áruházunk bezárhatna. Kérjük, haladéktalan fáradjanak a pénztárakhoz, várjuk Önöket holnap is. 20 óra 10 perckor. Ding-ding! Kedves vásárlóink, már ne haragudjanak, de nincs maguknak családjuk? Mert nekem van. És már nagyon szeretnék hazamenni. Még egyszer megkérem Önöket, fizessenek és húzzanak el a francba, jó? 20 óra 20 perckor. Ding-ding, hát ez nem lehet igaz. Maga abban a zöld overallban értesítem, hogy 20 perce zárva vagyunk. Nincs magának szíve? Legalább annyit tegyen meg, hogy időben kitakarodik ebből a rohadt áruházból. Különben is a szavatosság s hagyma meg belül üres. Nagy gyerünk kifelé. Végül 20 óra 30 perc. Ding-ding, kedves maradékvásárlóink. Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy áruházunkat negyed órája bezártuk, és én is itthonról beszélek.

0: Biztonsági őreink 5 perc múlva szabadon engedik a kutyákat. Addig ajánlom figyelmükbe bénhűtőinket, ahol a korábban benszorult vásárlóinkat tekinthetik meg. Viszontlátás!
1: Józsikával kapcsolatos kiadások, amíg önálló keresetre nem tett szert. Szülész, nőgyógyász, 5000 forint, nővérek.

0: portás 2000 forint, járóka, pelenka, pártedli, gyógyszerek, kenőcsök, cumi 3000, fénykép a nagyszülőknek 150, fénykép Laci bácsinak Kanadába 200. Benjamin Hollósi, hogyan neveljünk olcsón gátlástalan gyerekeket? Medicina, fűzve 200. Répásné Jónya Hedvig, zöldségfélék és primőrök szerepe a fél éves gyermek fejlődésében. Mezőgazdasági kiadó, 34 forint. Zöldségfélék és primőrök, 4300 forint. Távirat Laci bácsinak Kanadába, Józsika már jár, három szó, express, 120 forint. Egy új váza, 600 forint. Egy új állólámpa, 2000 forint. Gorka Lívia, fejőnő, kerámia megragasztása, 380 forint. Hermina nénének szoknya tisztítatás, 80 forint. Géza bácsinak nadrág tisztítatás, 80 forint. István bácsinak egy új nadrág, 600 forint. Televízió állvány, kisipari munka, magas, hálóval körülvett, egyedi darab, 1400 forint. Egy új televízió, 7000 forint. Új nadrág Józsikának, 250. Új nadrág Józsikának, 250. Új nadrág Józsikának, 250. Kisautó, lemezárógyár gyártmánya, Plé, 75. Raktapaszkötszer, taxi a kórházig, 400. Biztonsági konnektor dugó, minden konnektorra át, 12 forint, 500 forint. Nagymamának egy új kötőtű, a régi elolvadt helyet, 30 forint. Józsikának 3 kiló csokoládé az ijegységre, 500 forint. Madárnyelv, vásári portéka a Vidám Parkban, 4 forint, röntgen, 100 forint. Fejlődést elősegítő könyvek, Mutyi Misi kalandjai, a Huncut kisrépa a Subidubi országában, a Szomorú kis kullancsocska, Pufi szögbe lép, Pöttyös kutyus csontról álmodik, 7 éven felülieknek összesen 600 forint. Virág Irma néninek 300 forint, Virág Emma néninek 300 forint, Virág Ibolya néninek 300 forint, Virág Tabdalagi Mihályné óvodai takarítónőnek 300 forint, Virág Gellei Ferenc óvoda autóbuszvezetőnek 300 forint, külön óra Irma néninek a Búj-búj zöldág átismétléséért 120 forint. Külön óra Emma néninek a Te fényes október című vers betanításáért 120 forint. Teljes Izaura jelmez 650 forint. Ingyenes iskolai beiratkozás 350 forint. Tankönyvek 600, köppeny 200, füzetek, körző, írószerek 300, használt ruha a bizományiból rongygyűjtésre 300, egy új nadrág Dénes tanár úrnak az összezsírozott szék miatt 700, egy új szemüveg a Szeplőstrócsányinak 300, még egy új szemüveg a Szeplőstrócsányinak 300, egy új pulóver, a felét a Szeplőstrócsányi fizeti, 200, külön tanár matekból 2000, külön tanár fizikából, biológiából, oroszból 6000, tűzoltók, amiért leszették őket a Gellért-hegyi szikláról, a felét a Szeplőstrócsányi fizeti, 1200. Tűzoltók, a cigi miatt kigyulladt fiú WC eloltására, 1000. Tűzoltók, a kémia szertár eloltására, 1000. Tűzoltók, amiért leszették őket a Gellért női napozójának az ereszéről, a felét a Szeplőstrócsányi fizeti, 1200. Virág a tűzoltóparancsnoknak 300, fél évenként új ruha, mert kinövi 2000, ezen belül negyed évenként új ruha, mert elszakítja 3000, mozi egy a Robin Hood című filmre 15 forint, játéknyíl a Monorifa és Tollszövetkezet gyártmánya 150, egy új szemüveg a Szeplőstrócsányinak 300, gimnáziumi tankönyvek 2000, külön tanár matekból, fizikából, biológiából 6000, 34-es tornacipő 236-os, 38-as, 40-es, 42-es, 43-as és 44-es tornacipők 3000. A Zsigerek Együttes összes nagy lemeze 1500, márványtábla, szeretlek Galla Kati felirattal. Postai költsége Virággal 700 forint. Csehszlovák Csempész légpuska a Szeplős Trócsányitól 1000, egy új szemüveg a Szeplős Trócsányinak 400. Aranyhörcsök akváriummal 600. Rejtách Endre, mit teszik az aranyhörcsök mezőgazdasági kiadó kötve 60. Marharépa, kiskeráron 15 kg, 140. Egy új aranyhörcsök, 200. Huncut kis kémikus, Navil Bolev, bolgár szerző népszerű tudományos műve, ifjúsági fűzve, 60 forint. Hipermangán, glicerin, egyéb vegyszerek, 100 forint. Négy szoba újrafestése, 20.000 forint. Érettségi banketre virágok, 600 forint. Érettségi banketre sütemények, üdítők, 200 forint. Számla a detoxikáló állomástól, 1200. Dolgozó havi bérlet 75, albérlet havi 3000. Eltartás Hermina nénével havi 4000. Hermina néninek WC-tartály megcsináltatása 500. Hermina néninek boiler 2000. Villanytűzhely Hermina néninek, mert fél a gáztól 1000. Csikó tűzhely Hermina néninek, mert fél a villanytól 900. Pulikutya Hermina néninek, mert fél a csikótól 2000. Vízsírhely Hermina néninek 14000. Gyerekágy kis Józsikának 600, dolgozó havi bérlet 75, dolgozó havi bérlet 75.
1: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapot, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
2: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
3: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
4: Ez volt a reklám.

0: Manna Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó hajózási vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
2: Tiszai pillanatok. A Tisza ezekben a napokban a legszebb arcát mutatja. Az erőteljes előrajzás után megérkezett a pillanat, amelyre egész évben várunk. A következő napokban várható a Tisza virágzás főrajzása a magyar-kanizsai Tisza szakaszon. Amikor ezrek és ezrek emelkednek a víz fölé. Amikor a lemenő nap fényében aranyló szárnyak táncolnak a folyó felett. Amikor a Tisza valóban életre kel. Aki egyszer látja ezt a csodát, soha nem felejti el. És ha szeretnék a lehető legközelebbről átélni ezt a páratlan élményt, akkor van egy nagyszerű lehetőség. A Tisza Tangó sétahajói minden nap este 6 órakor és este 7 órakor indulnak a Potiszje kikötőből. A vízről nézve még közelebb kerülhetnek a Tisza virágzás varázslatos világához, mert a Tisza virágzás valódi szépségét a folyó közepéről lehet igazán megcsodálni. A helyek száma korlátozott. Érdemes időben helyet foglalni. Jelentkezés és információ 062 872 97 58. Még egyszer 062 872 97 58. Egy gondolat a végére. A tiszavirág élete csak néhány óráig tart. Mégis minden évben emberek százainak szerez felejthetetlen élményt. Ne maradjanak le róla. A természet egyik legszebb csodája most a szemünk előtt bont szárnyat. Ez volt a Tiszai pillanatok. A rovat támogatója a Tisza Tangó hajózási vállalat. Panda Rádió. FM 103,5. Mindannyiunk hangja.
1: A Tiszai pillanatok rovat támogatója a magyar-kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: 9 óra van.
1: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: Radio. Hit music. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
2: A mai napon egy olyan helyre látogatunk, amelyet nem emlegetnek annyit, mint a híres hegyvidéki üdülőhelyeket, mégis tele van természeti szépségekkel, legendákkal és különleges hangulattal. Kedves hallgatóink, ma Kelet-Szerbiába utazunk a varázslatos Mirocs hegységbe. Kedves hallgatóink, ma ismét útra kelünk, ezúttal a Duna egyik legszebb vidéke felé vesszük az irányt, a célunk a Mirocs hegység. A Mirocs Kelet-Szerbiában található a csodálatos Gyerdáp Nemzeti Parkban.
3: Ahogy egyre feljebb kapaszkodunk az erdei utakon, a város zaja lassan eltűnik, a helyét átveszi a madarak éneke, a szél susogása és az erdők nyugalma. A Mirocs hegység évszázadok óta legendák helyszíne. A néphagyomány szerint különleges erők és titokzatos történetek kapcsolódnak hozzá. Sokan úgy tartják, hogy az erdők mélyén ma is élnek a régi mondák emlékei. A hegyoldalakat sűrű tölgyesek és bükkösök borítják, tavasszal és nyár elején pedig vadvirágok százai színezik a tájat. A környék számos madárfaj otthona, ha szerencsénk van, akár egy sast körözését is megfigyelhetjük a magasban.
2: A Mirocs egyik legnagyobb kincse, hogy közel található a hatalmas Duna. Innen nem messze található a lenyűgöző folyó, amely áttöri a Kárpátok vonulatait. A környék történelme egészen az ókorig nyúlik vissza, a közelben húzódott a Római Birodalom egyik fontos határvidéke. A történelem és a természet itt kéz a kézben jár.
3: Képzeljük el, hogy este felérünk egy kilátópontra, a nap lassan lebukik a hegyek mögött, aranyszínű fény borítja az erdőket, és a világ egy pillanatra teljesen csendes lesz. A panda természetesen ma is velünk tartott, egy mohás fatörzsre ült le és hosszasan nézte a tájat, majd ezt mondta, a hegyek nem beszélnek sokat, de aki figyel rájuk, mindig tanul valamit.
2: A Mirocs-hegység sok gyógynövénynek is otthont ad, a helyiek évszázadok óta gyűjtik itt a természet kincseit. Talán egyszer egy pásztor sétált itt ugyanazon az ösvényen, talán egy vándor kereste a helyét a világban, és ma

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
6: A lengekendők a strandok örök kedvence, van egy divat kiegészítő, amely évtizedek óta nem megy ki a divatból, könnyű, elegáns, nőies és hihetetlenül sokoldalú. Egyetlen mozdulattal lehet szoknyaruha, válkendő vagy akár fejfedő is. Ma a fürdőruha legjobb barátjáról, a lengekendőről beszélgetünk. Kedves hallgatóink, ha nyár, strand és fürdőruha, akkor sokak táskájában biztosan ott lapul egy szép kendő is.
7: A strandkendő nem véletlenül a lengekendő talán az egyik legsokoldalúbb nyári divatkellék. A strandkendő egy könnyű, légies anyagból készült nagyobb kendő. Általában pamutból, viszkózból vagy vékony sejemhatású anyagból készül. De miért szeretik annyian? Mert egyszerre praktikus és elegáns. Segít, ha lesétálunk a strandbüféhez, ha egy kicsit árnyékba ülünk, vagy egyszerűen csak szeretnénk egy kis plusz kényelmet.
6: Hányféleképpen hordható? Na itt kezdődik az igazi varázslat. A kendőből készülhet nyári ruha, csípőre kötött szoknya, válkendő, fejkendő, akár strandtáska és néhány ügyes csomóval. Egyetlen kendő mégis szinte egy fél ruhatár.
7: Egyberészeshez vagy kétrészeshez használjuk. A válasz nagyon egyszerű, mindkettőhöz. Az egyberészes fürdőruhák mellé elegánsabb, hosszabb kötésű kendők illenek, a bikinikhez pedig játékosabb, rövidebb fazonok is remekül mutatnak. Milyen szín divatos 2026-ban? Az idei nyár kedvencei az olíva zöld, a tengerkék, a tört

0: rózsafehér, a púder rózsaszín és a homokszín, és természetesen továbbra is népszerűek a trópusi minták és a virágos motívumok.
1: A tengerpartoktól a Tisza partjáig a kendő eredetileg a trópusi vidékekről indult világhódító útjára, ma pedig ugyanúgy találkozhatunk vele az Adria partján, mint a Tisza parti standokon. Érdekes, hogy a kendő nem új találmány, a nagymamák is hordtak kendőket, igaz, akkor még inkább a haj védelmére vagy a vállukra terítve. A divat néha visszatér, csak modernebb formában. A panda is próbált kendőt kötni. Először szoknyát csinált belőle. Aztán köppenyt, végül piknik terítő lett belőle, és a panda bölcsen megállapította, a stílus nem arról szól, hogy mit viselsz, hanem arról, hogyan érzed magad benne.
0: Képzeljük el a nyári strandot, a víz csillog, a nap melegen süt, a szél pedig finoman megmozgatja a könnyű kendőt, és abban a pillanatban benne van minden, amit nyárnak hívunk.
1: A divat folyamatosan változik, de vannak darabok, amelyek évről évre velünk maradnak. A lenge strandkendő pontosan ilyen egyszerű, praktikus és mindig nőies. Ez volt a divat percek itt a Tisza hangjában, ahol ma a fürdőruha mellé tökéletesen illő lenge kendők világába kalandoztunk egy kicsit pandásan, egy kicsit strandosan és nagyon nyárias hangulatban.
2: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelőanyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
3: Volt idő, amikor szinte minden második nappaliban tapéta díszítette a falat.

0: Akat aztán sokan elfordultak tőle, mert régi módinak tartották, ma viszont újra reneszánszát éli, és a lakberendezés egyik legizgalmasabb eleme lett. De vajon miért szeretik ennyien, és miért vannak még mindig, akik inkább a festék mellett döntenek? Ma a tapéta világában kalandozunk majd egy kicsit. Kedves hallgatóink, ma azt mondom, tapéta, sokaknak rögtön a régi virágmintás falak jutnak eszébe.
1: Pedig a mai tapéták már egészen más világot képviselnek, modern, elegáns, merész és sokszor igazi műalkotások. A tapéta története több száz évre nyúlik vissza. A gazdag családok régen kézzel festett falborításokkal díszítették otthonaikat, később jelentek meg a nyomtatott tapéták, a 20. századra pedig szinte minden háztartásban megtalálhatók voltak. De miért szerették ilyen sokan? Mert egyetlen fal teljes megváltoztathatja az egész szoba hangulatát. Lehet romantikus, modern, elegáns, vidám, vagy akár luxus hatású. És hatalmas a választék. Ma már léteznek természetmintás, virágos, fahatású, tíglamintás, 3D-s és művészi tapéták. Szinte nincs olyan stílus, amelyhez ne találnánk megfelelő mintát.
0: És mindezek mellett eltakarhat kisebb hibákat, és a tapéta sok esetben ügyesen elfedi a kisebb falhibákat. Ahol a festék minden egyenletlenséget megmutatna, ott a tapéta gyakran segíthet. De miért nem tapéta? Felrakni nem mindig egyszerű. A tapétázás bizony türelmet igényel. Ha elcsúszik a minta, azt azonnal észre lehet venni. A párás helyiségekben óvatosan kell vele bánni, nem minden tapéta szereti a magas páratartalmat, ezért fontos a megfelelő típus kiválasztása. És a csere néha munkás, aki már szedett le régi tapétát, pontosan tudja, néha több türelem kell hozzá, mint a felrakáshoz. A mai tapéták között találunk mosható változatokat is. Vannak olyanok, amelyek különösen tartósak és hosszú évekig szépek maradnak. De hol mutat a legjobban?
1: Sokan ma már nem az egész szobát tapétázzák, hanem csak egy kiemelt falat, például az ágy mögött, a televízió mögött, a nappali fő falán. A világos minták nagyobbnak mutattatják a helyiséget, a sötétebb tapéták pedig meghitt, elegáns hangulatot teremthetnek.
0: A panda egyszer tapétát keresett a szobájában. Megnézett 100 mintát, virágosat, csíkosat, márványhatásút. És mit gondolnak végül, melyiket választotta? Hát igen, a bambuszerdős tapétát választotta, és elégedetten kijelentette, a falak is mesélnek, csak meg kell találni a megfelelő történetet.
1: Egy üres szoba, fehér falak, csend, aztán felkerül egy tapéta, és a helyiségnek egyszerre karaktere lesz, személyisége lesz, élete lesz. A lakberendezés nem csupán arról szól, mi a divatos, hanem arról, hogy jól érezzük magunkat otthon. Ha ezt festékkel érjük el, az a jó választás. Ha tapétával, akkor az. Ez volt a Színes Percek itt a Tisza hangjában, ahol ma a tapéták színes, izgalmas és néha vitatott világában kalandoztunk, egy kicsit pandásan, egy kicsit lakberendezősen és nagyon otthonosan.
2: A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor, alapoktól a befejezésig.

0: Class.
1: Fun Rádió.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.
3: Illatok, ízek, hagyományok, a konyha lelke, a fűszer. Ez a fűszerpercek, ahol megismerjük a természet ajándékait, a régi idők ízeit és a mai konyhák titkait. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika. Több mint 30 éves tapasztalattal a zöldségek és fűszernövények szárításában és feldolgozásában. Martonosi SD Paprika 100% hazai alapanyagból, hagyomány és minőség minden csipetben.
4: Kevés olyan fűszer létezik, amely annyira hozzátartozik a magyar és a vajdasági konyhához, mint az őrölt paprika. Gulyás, pörkölt, halászlé, paprikás, krumpli vagy töltött káposzta szinte elképzelhetetlenek nélküle, de vajon mióta őrüljük a paprikát, és hogyan vált a világ egyik legfontosabb fűszerévé? Ma ennek fogunk utána járni, kedves hallgatóink, ma egy igazi konyhai legendáról beszélgetünk, a paprikáról, arról a fűszerről, amelynek illatát már messziről felismerjük.
5: És amely nélkül sok kedvenc ételünk egyszerűen nem lenne ugyanaz. Honnan indult a paprika? A paprika eredetileg nem Európából származik, őshazája Közép- és Dél-Amerika. A helyi népek már több ezer éve termesztették, amikor Kolumbusz 1492-ben eljutott Amerikába, a paprika is megkezdte világkörüli útját. És mikor érkezett Európába? A 16. században került Európába, kezdetben inkább dísznövényként termesztették, senki sem sejtette, hogy egyszer a konyhák egyik legfontosabb fűszer. Lesz.
4: De mikortól őrölték? A paprika sokáig frissen vagy szárítva került az ételekbe. Az őrlés a 18.-19. Században kezdett igazán elterjedni a Kárpát-medencében. Ekkor jöttek rá arra, hogy a megszárított paprika finom porrá őrölve különleges ízt és gyönyörű színt ad az ételnek. A 19. században már külön paprika malmak működtek. A legismertebb paprikaőrlő központok Szeged, Kalocsa és Martonos. Innen indult világhódító útjára az őrölt paprika.
5: De miért szeretjük ennyire, nem csak az is, már is másképp néz ki a fogás. A paprika többféle lehet, édes, csemege, csípős, erős, minden családnak megvan a saját kedvence. Régen a paprika fűzérek a házak falán vagy a padláson száradtak, aztán következett

0: lett az őrlés, és az egész házat betöltötte a paprika jellegzetes illata. Ma már a magyar paprika világszerte ismert, sok külföldi turista külön ajándékként viszi haza.
1: A panda egyszer megpróbált paprikát őrölni. Hát, kicsit túl közel hajolt, egy pillanat múlva pedig hatalmasat tüsszentett, aztán nevetve kijelentette, a jó paprika nem csak az ételt ébreszti fel, hanem néha a szakácsot is.
0: Tudták, hogy egy kilogramm jó minőségű őrölt paprikához több kilogramm friss paprika szükséges? Ezért is olyan értékes fűszer. Képzeljünk el egy régi falusi konyhát, a sparheton rotyog a pörkölt, a szakácsnő előveszi a piros paprikát, egy kanállal szór bele, és abban a pillanatban megszületik az az íz, amely generációkat köt össze.
1: Vannak fűszerek, amelyek csak ízt adnak, a paprika azonban történetet is ad, hagyományt, otthont, emlékeket. Ez volt a Fűszerpercek itt a Tisza hangjában, ahol ma az őrölt paprika több száz éves történetében kalandoztunk egy kicsit pandásan, egy kicsit nosztalgikusan és nagyon ízesen.
2: Ez volt a Fűszerpercek. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika, ahol a hagyomány és a modern technológia találkozik, hogy a paprika és a fűszernövények természetes íze, színe és aromája minden nap velünk legyen a konyhában. Martonosi SD Paprika. A természet így...

0: Manna Rádió.
1: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DD Or biztosító. Mert a nyugodt utazás már az indulás előtt elkezdődik. Kedves hallgatóink, beköszöntött a nyár. Sokan készülnek nyaralásra, kirándulásra vagy külföldi utazásra. Ilyenkor általában mindenki a bőröndökkel, a szállással és a programokkal foglalkozik. Pedig van valami, amire legalább ennyire fontos gondolni, ez pedig az utasbiztosítás. Sokan úgy érzik, velük úgysem történhet semmi. Pedig egy váratlan betegség, egy baleset vagy akár egy elveszett poggyász is könnyen megváltoztathatja a vakáció hangulatát. Külföldön az orvosi ellátás költsége gyakran nagyon magas lehet. Egy egyszerű vizsgálat vagy gyógyszer is jelentős kiadást jelenthet. Éppen ezért érdemes még indulás előtt gondoskodni a megfelelő védelemről. Az utasbiztosítás nem csak egészségügyi segítséget jelenthet. Sok esetben fedezetet nyújthat poggyászkár, járatkésés vagy más váratlan helyzet esetén is. Akár tengerpartra indulunk, akár városnézésre, akár egy hosszabb külföldi útra. A biztonság mindig jó útitárs. Egy kis gondolat a végére. A legjobb nyaralás az, amikor csak az élményekkel foglalkozunk, és nem kell aggódnunk a váratlan helyzetek miatt. Ezért érdemes már indulás előtt felkészülni. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DD Or biztosító. Mert az emlékeket hazahozni jó, a gondokat pedig jobb megelőzni. DD Or biztosító. A biztonság, amely elkíséri önt az

0: utazás minden kilométerén. Panda Rádió. FM 103,5. Mindannyiunk hangja.
1: Panda Rádió.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.
3: Programajánló kedves hallgatóink, színes programok várják Önöket Magyar Kanizsán a következő napokban. Június 16-án, kedden este 6 órakor a Városházán tartja évadzáró hangversenyét a 25 éves Magyar Kanizsai Kantiléna Kamarakórus. A belépés díjtalan. Június 17-én, szerdán, reggel 8 és 10 óra között önkéntes véradási akciót szervez a helyi Vöröskereszt és a szabadkai transfúziós szolgálat. A helyszín a Művészetek Háza Pince klubja. Június 19-én pénteken a gyermekeket és a családokat várja a szünidei mozi. Délelőtt 10 órakor szerb nyelvű szinkronnal, délután 5 óra 30 perckor pedig magyar nyelvű szinkronnal vetítik a Toy Story 5 című animációs kalandfilmet. Woody, Buzz, Jessie és barátaik ezúttal egy különleges ellenféllel találják szemben magukat. A belépőjegy 450 dinár. Ugyanezen a napon este 7 óra 30 perckor érkezik a Művészetek Házába Steven Spielberg új thrillere, a Leleplezés napja. Egy film, amely felteszi a kérdést. Mi történne, ha kiderülne, hogy nem vagyunk egyedül? A filmet eredeti angol nyelven magyar felirattal vetítik. A belépőjegy ára 450 dinár. Június 20-án, szombaton este 6 órakor különleges élményre várja vendégeit a Bálint Pincészet. A Tiszai Tangó hajón rendezik meg a Bombon és Bor elnevezésű tematikus borkóstolót. 5 féle bor. 6 különleges bombon. Mesés, Tisza parti hangulat. És egy felejthetetlen nyári este. A részvételi díj személyenként 2500 dinár. Helyfoglalás a 063 81 910 42 telefonszámon. Még egyszer, 063 81 910 42. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők Magyar Kanizsa gazdag, kulturális és közösségi programjaira. Panda Rádió, FM 103,5, mindannyiunk hangja.
4: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: Császáromöt.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Hit music. Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szávetekelia 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
3: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Indul a strandszezon Magyar Kanizsán, pénteken nyit a Tiszaparti medence. Június 12-én 12 órától újra várja a fürdőzni, pihenni és hűsölni vágyókat a Tiszaparti medence. Nyitva tartás 2-től vasárnapig 10 és 19 óra között. Készítsd a fürdőruhát, a napszemüveget és a jó kedved, péntektől irány a medence. Július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal emelkednek a jegyárak a belföldi vasúti forgalomban, adta hírül a Srbija Voz. A drágulás az egyszeri menetjegyeket és bérleteket is érinti, ugyanakkor az éves bérletek, a helyfoglalások, valamint a csomag és kerékpárszállítás díjai változatlanok maradnak. A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy akik július 15-e előtt vásárolják meg jegyüket, azok számára a jelenlegi árak maradnak érvényben, még akkor is, ha az utazásra később kerül sor. A vasúttársaság szerint az áremelés célja a szolgáltatások fejlesztése, az utaskomfort javítása, valamint az új vonatok beszerzésének és a vasúti infrastruktúra korszerűsítésének finanszírozása. Az áremelés a vajdaságot érintő járatokon is érezhető lesz. A Belgrád és Szabadka közötti egyirányú régiójegy ára 880 dinárról 970 dinárra, az Intercity jegyé pedig 1100 dinárról 1210 dinárra emelkedik. Az Újvidék, Pétervárad és Szabadka közötti régiójegy 632 helyett 702 dinárba kerül majd. Az új árakról részletes információk elérhetők a Srbija Voz hivatalos honlapján. Megegyezésre jutottak a MOL-lal, sikeresen lezárták az összes nyitott kérdést, közölte a szerb energetikai miniszter. Dubravka Djedović Handanović kiemelte, kompromisszumos megoldásra jutottak a Szerbia és MOL közötti részvényesi szerződést illetően. Ezek szerint amennyiben a Gazprom nyelv szerződést köt a MOL-lal, a NIS-ben lévő 56,15%-os részesedésének eladásáról és az amerikai külföldi vagyonokat ellenőrző hivatal jóváhagyta a tranzakciót. Szerbia további 5%-nyi részvényt vásárol meg a NIS-ben. Ez további jogokat biztosít majd az ország számára a döntések meghozatalában vagy megakadályozásában. A pancsovai finomító működését illetően a magyar fél kötelezettséget vállalt arra, hogy az a továbbiakban is úgy fog működni, mint eddig, legalább akkora átlagos éves kapacitással, mint az amerikai szankciók bevezetése előtti utolsó 4 évben, amikor a NIS kiválóan teljesített. A finomítónak éppen ez a teljesítése, amely elengedhetetlen a szerbiai kőolaj származék piac igényeinek kielégítéséhez, volt a szerb fél számára az egyik kulcskérdés, mutatott rá közzétett bejegyzésében a szerb miniszter. A NIS igazgató tanácsának szerb tagjai általánosságban a korábbinál nagyobb hatáskörrel rendelkeznek majd a döntések meghozatalában, de azok blokkolásában is. Rámutatott, hogy az államnak nem volt ekkora befolyása 2008 óta, amikor a szerbiai kőolajipari vállalatot magánosították. Továbbra is elkötelezetten dolgoznak azon, hogy hosszú távú megoldást találjanak a cég számára. Olvasható Djedović Handanović Instagram bejegyzésében. Új törvénycsomagot készített elő a Szerbiai Nemzeti Bank, amely szigorúbb ellenőrzést vezetne be a bankokkal és a pénzügyi szolgáltatásokkal szemben. Az intézkedés célja a polgárok nagyobb védelme, valamint az uniós szabályokhoz való közelítés. Az új szabályok fellépnének az engedély nélküli hitelezés és a hamis pénzügyi tanácsadók ellen is, különösen az interneten működő cégekkel szemben. A tervek szerint a bankok vezetősége nagyobb felelősséget vállalna a pénzügyi problémákért, miközben a fogyasztók több információt kapnának a számukra legkedvezőbb hitel és pénzügyi termékek kiválasztásához. A jogszabályok egy része csak Szerbia Európai Uniós csatlakozása után lépne életbe.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A Szerb Köztársaság közlekedés biztonsági helyzete ebben az időszakban kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebb halálos és sérült áldozatot regisztráltak közlekedési balesetekben, ami pozitív mutató és a közlekedésben résztvevők magasabb szintű felelősségvállalásának eredménye. A pozitív fejlemények ellenére a sebesség továbbra is domináns tényező, amely befolyásolja a közlekedési balesetek előfordulását, de azok következményeinek súlyosságát is. A nem megfelelő és túlzott sebesség közvetlenül veszélyezteti a közlekedésben résztvevők életét. Felszólítják a járművezetőket, hogy tartsák be a sebességkorlátozásokat, használják a biztonságjövet és a vezetést az útviszonyokhoz igazítsák. Felszólítják a gyalogosokat és a többi résztvevőt is, hogy felelősségteljesen és biztonságosan viselkedjenek.
0: Időjárás.
3: A mai nap folyamán mérsékelten és a túlnyomóan felhős időszakok váltják egymást. A hőmérséklet a reggeli 14 és a nappali 21 Celsius fok között alakul. Helyenként esővel és felerősödő széllel kell számolni. Este felé a szél még jobban felerősödik.

emellett nyugtalanságot, frusztráltságot, ingerlékenységet is előidézhet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a napos tájakon és időszakokban erős lesz, így a napos részeken ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Es vojda reklam.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben Ausztrotel, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: 사람은
1: 힙 뮤직
2: 힙 뮤직
1: 힙 뮤직
0: 본더 라디오.

0: And running, running, and running, running, and running, running, and running.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 8282 765.
3: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. OSB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: fél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Indul a strandszezon Magyar Kanizsán, pénteken nyit a Tisza parti medence. Június 12-én 12 órától újra várja a fürdőzni, pihenni és hűsölni vágyókat a Tisza parti medence. Nyitva tartás 2-től vasárnapig 10 és 19 óra között. Készítsd a fürdőruhát, a napszemüveget és a jó kedved. Péntektől irány a medence. Július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal emelkednek a jegyárak a belföldi vasúti forgalomban, adta hírül a Srbija Voz. A drágulás az egyszeri menetjegyeket és bérleteket is érinti, ugyanakkor az éves bérletek, a helyfoglalások, valamint a csomag- és kerékpárszállítás díjai változatlanok maradnak. A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy akik július 15-e előtt vásárolják meg jegyüket, azok számára a jelenlegi árak maradnak érvényben, még akkor is, ha az utazásra később kerül sor. A vasúttársaság szerint az áremelés célja a szolgáltatások fejlesztése, az utaskomfort javítása, valamint az új vonatok beszerzésének és a vasúti infrastruktúra korszerűsítésének finanszírozása. Az áremelés a Vajdaságot érintő járatokon is érezhető lesz. A Belgrád és Szabadka közötti egyirányú régiójegy ára 880 dinárról 970 dinárra, az Intercity jegyé pedig 1100 dinárról 1210 dinárra emelkedik. Az Újvidék, Pétervárad és Szabadka közötti régiójegy 632 helyett 702 dinárba kerül majd. Az új árakról részletes információk elérhetők a Srbija Voz hivatalos honlapján. Megegyezésre jutottak a MOL-lal, sikeresen lezárták az összes nyitott kérdést, közölte a szerb energetikai miniszter. Dubravka Djedović Handanović kiemelte, kompromisszumos megoldásra jutottak a Szerbia és MOL közötti részvényesi szerződést illetően. Ezek szerint amennyiben a Gazprom nyert szerződést köt a MOL-lal, a NIS-ben lévő 56,15%-os részesedésének eladásáról és az amerikai külföldi vagyonokat ellenőrző hivatal jóváhagyta a tranzakciót. Szerbia további 5%-nyi részvényt vásárol meg a NIS-ben. Ez további jogokat biztosít majd az ország számára a döntések meghozatalában vagy megakadályozásában. A pancsovai finomító működését illetően a magyar fél kötelezettséget vállalt arra, hogy az a továbbiakban is úgy fog működni, mint eddig, legalább akkora átlagos éves kapacitással, mint az amerikai szankciók bevezetése előtti utolsó 4 évben, amikor a NIS kiválóan teljesített. A finomítónak éppen ez a teljesítése, amely elengedhetetlen a szerbiai kőolaj származék piac igényeinek kielégítéséhez, volt a szerbfél számára az egyik kulcskérdés, mutatott rá közzétett bejegyzésében a szerb miniszter. A NIS igazgatótanácsának szerb tagjai általánosságban a korábbinál nagyobb hatáskörrel rendelkeznek majd a döntések meghozatalában, de azok blokkolásában is. Rámutatott, hogy az államnak nem volt ekkora befolyása 2008 óta, amikor a szerbiai kőolajipari vállalatot magánosították. Továbbra is elkötelezetten dolgoznak azon, hogy hosszú távú megoldást találjanak a cég számára. Olvasható Djedović Handanović Instagram bejegyzésében. Új törvénycsomagot készített elő a Szerbiai Nemzeti Bank, amely szigorúbb ellenőrzést vezetne be a bankokkal és a pénzügyi szolgáltatásokkal szemben. Az intézkedés célja a polgárok nagyobb védelme, valamint az uniós szabályokhoz való közelítés. Az új szabályok fellépnének az engedély nélküli hitelezés és a hamis pénzügyi tanácsadók ellen is, különösen az interneten működő cégekkel szemben. A tervek szerint a bankok vezetősége nagyobb felelősséget vállalna a pénzügyi problémákért, miközben a fogyasztók több információt kapnának a számukra legkedvezőbb hitel és pénzügyi termékek kiválasztásához. A jogszabályok egy része csak Szerbia Európai Uniós csatlakozása után lépne életbe.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A Szerb Köztársaság közlekedés biztonsági helyzete ebben az időszakban kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebb halálos és sérült áldozatot regisztráltak közlekedési balesetekben, ami pozitív mutató és a közlekedésben résztvevők magasabb szintű felelősségvállalásának eredménye. A pozitív fejlemények ellenére a sebesség továbbra is domináns tényező, amely befolyásolja a közlekedési balesetek előfordulását, de azok következményeinek súlyosságát is. A nem megfelelő és túlzott sebesség közvetlenül veszélyezteti a közlekedésben résztvevők életét. Felszólítják a járművezetőket, hogy tartsák be a sebességkorlátozásokat, használják a biztonságjövet és a vezetést az útviszonyokhoz igazítsák. Felszólítják a gyalogosokat és a többi résztvevőt is, hogy felelősségteljesen és biztonságosan viselkedjenek.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán mérsékelten és a túlnyomóan felhős időszakok váltják egymást. A hőmérséklet a reggeli 14 és a nappali 21 Celsius fok között alakul. Helyenként esővel és felerősödő széllel kell számolni. Este felé a szél még jobban felerősödik. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 168, Zentánál 246 cm magas. A mai napon az átvonuló front hátoldalára kerülünk, így hidegfronti tünetekre készülhetnek a frontérzékenyek. Hasi és izomgörcsök jelentkezhetnek, görcsös fejfájás alakulhat ki, emellett keringési problémák, rosszullét is felléphet. A sokfelé szeles idő tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, emellett nyugtalanságot, frusztráltságot, ingerlékenységet is előidézhet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a napos tájakon és időszakokban erős lesz, így a napos részeken ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv
5: Esvodare.

0: a legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
3: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954. Rommel.
4: Ez volt a reklám.

0: 105.3.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Banda Rádió.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommel üzletben. Austroterm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.

esélyét, a nagyobbra, többre, jobbra. És mindenki árt, kész akarva, jobbra-balra, csapkod és oszt, aki kapja, marja.

Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkbel.tv

3-5-5. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Júniusi kínálatunkkal Zentai Rommelőzletben Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, USB lapok 9 mm-es 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.
1: Извини, что смог сослали.

0: óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Indul a strandszezon Magyar Kanizsán, pénteken nyit a Tiszaparti medence. Június 12-én 12 órától újra várja a fürdőzni, pihenni és hűsölni vágyókat a Tiszaparti medence. Nyitva tartás 2-től vasárnapig 10 és 19 óra között. Készítsd a fürdőruhát, a napszemüveget és a jó kedved, péntektől irány a medence. Július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal emelkednek a jegyárak a belföldi vasúti forgalomban, adta hírül a Srbija Voz. A drágulás az egyszeri menetjegyeket és bérleteket is érinti, ugyanakkor az éves bérletek, a helyfoglalások, valamint a csomag- és kerékpárszállítás díjai változatlanok maradnak. A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy akik július 15-e előtt vásárolják meg jegyüket, azok számára a jelenlegi árak maradnak érvényben, még akkor is, ha az utazásra később kerül sor. A vasúttársaság szerint az áremelés célja a szolgáltatások fejlesztése, az utaskomfort javítása, valamint az új vonatok beszerzésének és a vasúti infrastruktúra korszerűsítésének finanszírozása. Az áremelés a Vajdaságot érintő járatokon is érezhető lesz. A Belgrád és Szabadka közötti egyirányú régiójegy ára 880 dinárról 970 dinárra, az Intercity jegyé pedig 1100 dinárról 1210 dinárra emelkedik. Az Újvidék, Pétervárad és Szabadka közötti régiójegy 632 helyett 702 dinárba kerül majd. Az új árakról részletes információk elérhetők a Srbija Voz hivatalos honlapján. Megegyezésre jutottak a MOL-lal, sikeresen lezárták az összes nyitott kérdést, közölte a szerb energetikai miniszter. Dubravka Djedović Handanović kiemelte, kompromisszumos megoldásra jutottak a Szerbia és MOL közötti részvényesi szerződést illetően. Ezek szerint amennyiben a Gazprom nyert szerződést köt a MOL-lal, a NIS-ben lévő 56,15%-os részesedésének eladásáról és az amerikai külföldi vagyonokat ellenőrző hivatal jóváhagyta a tranzakciót. Szerbia további 5%-nyi részvényt vásárol meg a NIS-ben. Ez további jogokat biztosít majd az ország számára a döntések meghozatalában vagy megakadályozásában. A pancsovai finomító működését illetően a magyar fél kötelezettséget vállalt arra, hogy az a továbbiakban is úgy fog működni, mint eddig, legalább akkora átlagos éves kapacitással, mint az amerikai szankciók bevezetése előtti utolsó 4 évben, amikor a NIS kiválóan teljesített. A finomítónak éppen ez a teljesítése, amely elengedhetetlen a szerbiai kőolaj származék piac igényeinek kielégítéséhez, volt a szerb fél számára az egyik kulcskérdés, mutatott rá közzétett bejegyzésében a szerb miniszter. A NIS igazgató tanácsának szerb tagjai általánosságban a korábbinál nagyobb hatáskörrel rendelkeznek majd a döntések meghozatalában, de azok blokkolásában is. Rámutatott, hogy az államnak nem volt ekkora befolyása 2008 óta, amikor a szerbiai kőolajipari vállalatot magánosították. Továbbra is elkötelezetten dolgoznak azon, hogy hosszú távú megoldást találjanak a cég számára. Olvasható Djedović Handanović Instagram bejegyzésében. Új törvénycsomagot készített elő a Szerbiai Nemzeti Bank, amely szigorúbb ellenőrzést vezetne be a bankokkal és a pénzügyi szolgáltatásokkal szemben. Az intézkedés célja a polgárok nagyobb védelme, valamint az uniós szabályokhoz való közelítés. Az új szabályok fellépnének az engedély nélküli hitelezés és a hamis pénzügyi tanácsadók ellen is, különösen az interneten működő cégekkel szemben. A tervek szerint a bankok vezetősége nagyobb felelősséget vállalna a pénzügyi problémákért, miközben a fogyasztók több információt kapnának a számukra legkedvezőbb hitel és pénzügyi termékek kiválasztásához. A jogszabályok egy része csak Szerbia Európai Uniós csatlakozása után lépne életbe.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A Szerb Köztársaság közlekedés biztonsági helyzete ebben az időszakban kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebb halálos és sérült áldozatot regisztráltak közlekedési balesetekben, ami pozitív mutató és a közlekedésben résztvevők magasabb szintű felelősségvállalásának eredménye. A pozitív fejlemények ellenére a sebesség továbbra is domináns tényező, amely befolyásolja a közlekedési balesetek előfordulását, de azok következményeinek súlyosságát is. A nem megfelelő és túlzott sebesség közvetlenül veszélyezteti a közlekedésben résztvevők életét. Felszólítják a járművezetőket, hogy tartsák be a sebességkorlátozásokat, használják a biztonsági övet és a vezetést az útviszonyokhoz igazítsák. Felszólítják a gyalogosokat és a többi résztvevőt is, hogy felelősségteljesen és biztonságosan viselkedjenek.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán mérsékelten és a túlnyomóan felhős időszakok váltják egymást. A hőmérséklet a reggeli 14 és a nappali 21 Celsius fok között alakul. Helyenként esővel és felerősödő széllel kell számolni. Este felé a szél még jobban felerősödik. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 168, Zentánál 246 cm magas. A mai napon az átvonuló front hátoldalára kerülünk, így hidegfronti tünetekre készülhetnek a frontérzékenyek. Hasi és izomgörcsök jelentkezhetnek, görcsös fejfájás alakulhat ki, emellett keringési problémák, rosszullét is felléphet. A sokfelé szeles idő tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, emellett nyugtalanságot, frusztráltságot, ingerlékenységet is előidézhet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a napos tájakon és időszakokban erős lesz, így a napos részeken ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. STCable.tv.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

αλήθειας.

Mangum.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Ausztrotelm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.

0: 5 óra van.
1: És volt egy lány, s a fiú elindult az álmok útját.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. OSB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigipsz, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Ez volt a reklám.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Indul a strandszezon Magyar Kanizsán, pénteken nyit a Tiszaparti medence. Június 12-én 12 órától újra várja a fürdőzni, pihenni és hűsölni vágyókat a Tiszaparti medence. Nyitvatartás 2-től vasárnapig 10 és 19 óra között. Készítsd a fürdőruhát, a napszemüveget és a jó kedved. Péntektől irány a medence. Július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal emelkednek a jegyárak a belföldi vasúti forgalomban, adta hírül a Srbija Voz. A drágulás az egyszeri menetjegyeket és bérleteket is érinti, ugyanakkor az éves bérletek, a helyfoglalások, valamint a csomag- és kerékpárszállítás díjai változatlanok maradnak. A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy akik július 15-e előtt vásárolják meg jegyüket, azok számára a jelenlegi árak maradnak érvényben, még akkor is, ha az utazásra később kerül sor. A vasúttársaság szerint az áremelés célja a szolgáltatások fejlesztése, az utaskomfort javítása, valamint az új vonatok beszerzésének és a vasúti infrastruktúra korszerűsítésének finanszírozása. Az áremelés a vajdaságot érintő járatokon is érezhető lesz. A Belgrád és Szabadka közötti egyirányú régiójegy ára 880 dinárról 970 dinárra, az Intercity jegyé pedig 1100 dinárról 1210 dinárra emelkedik. Az Újvidék, Pétervárad és Szabadka közötti régiójegy 632 helyett 702 dinárba kerül majd. Az új árakról részletes információk elérhetők a Srbija Voz hivatalos honlapján. Megegyezésre jutottak a MOL-lal, sikeresen lezárták az összes nyitott kérdést, közölte a szerb energetikai miniszter. Dubravka Djedović Handanović kiemelte, kompromisszumos megoldásra jutottak a Szerbia és MOL közötti részvényesi szerződést illetően. Ezek szerint amennyiben a Gazprom nyert szerződést köt a MOL-lal, a NIS-ben lévő 56,15%-os részesedésének eladásáról és az amerikai külföldi vagyonokat ellenőrző hivatal jóváhagyta a tranzakciót. Szerbia további 5%-nyi részvényt vásárol meg a NIS-ben. Ez további jogokat biztosít majd az ország számára a döntések meghozatalában vagy megakadályozásában. A pancsovai finomító működését illetően a magyar fél kötelezettséget vállalt arra, hogy az a továbbiakban is úgy fog működni, mint eddig, legalább akkora átlagos éves kapacitással, mint az amerikai szankciók bevezetése előtti utolsó 4 évben, amikor a NIS kiválóan teljesített. A finomítónak éppen ez a teljesítése, amely elengedhetetlen a szerbiai kőolaj származék piac igényeinek kielégítéséhez, volt a szerb fél számára az egyik kulcskérdés, mutatott rá közzétett bejegyzésében a szerb miniszter. A NIS igazgató tanácsának szerb tagjai általánosságban a korábbinál nagyobb hatáskörrel rendelkeznek majd a döntések meghozatalában, de azok blokkolásában is. Rámutatott, hogy az államnak nem volt ekkora befolyása 2008 óta, amikor a szerbiai kőolajipari vállalatot magánosították. Továbbra is elkötelezetten dolgoznak azon, hogy hosszú távú megoldást találjanak a cég számára. Olvasható Djedović Handanović Instagram bejegyzésében. Új törvénycsomagot készített elő a Szerbiai Nemzeti Bank, amely szigorúbb ellenőrzést vezetne be a bankokkal és a pénzügyi szolgáltatásokkal szemben. Az intézkedés célja a polgárok nagyobb védelme, valamint az uniós szabályokhoz való közelítés. Az új szabályok fellépnének az engedély nélküli hitelezés és a hamis pénzügyi tanácsadók ellen is, különösen az interneten működő cégekkel szemben. A tervek szerint a bankok vezetősége nagyobb felelősséget vállalna a pénzügyi problémákért, miközben a fogyasztók több információt kapnának a számukra legkedvezőbb hitel és pénzügyi termékek kiválasztásához. A jogszabályok egy része csak Szerbia Európai Uniós csatlakozása után lépne életbe.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A Szerb Köztársaság közlekedés biztonsági helyzete ebben az időszakban kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebb halálos és sérült áldozatot regisztráltak közlekedési balesetekben, ami pozitív mutató és a közlekedésben résztvevők magasabb szintű felelősségvállalásának eredménye. A pozitív fejlemények ellenére a sebesség továbbra is domináns tényező, amely befolyásolja a közlekedési balesetek előfordulását, de azok következményeinek súlyosságát is. A nem megfelelő és túlzott sebesség közvetlenül veszélyezteti a közlekedésben résztvevők életét. Felszólítják a járművezetőket, hogy tartsák be a sebességkorlátozásokat, használják a biztonságjövet és a vezetést az útviszonyokhoz igazítsák. Felszólítják a gyalogosokat és a többi résztvevőt is, hogy felelősségteljesen és biztonságosan viselkedjenek.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán mérsékelten és a túlnyomóan felhős időszakok váltják egymást. A hőmérséklet a reggeli 14 és a nappali 21 Celsius fok között alakul. Helyenként esővel és felerősödő széllel kell számolni. Este felé a szél még jobban felerősödik. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 168, Zentánál 246 cm magas. A mai napon az átvonuló front hátoldalára kerülünk, így hidegfronti tünetekre készülhetnek a frontérzékenyek. Hasi és izomgörcsök jelentkezhetnek, görcsös fejfájás alakulhat ki, emellett keringési problémák, rosszullét is felléphet. A sokfelé szeles idő tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, emellett nyugtalanságot, frusztráltságot, ingerlékenységet is előidézhet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a napos tájakon és időszakokban erős lesz, így a napos részeken ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Ez volt a reklám.

there's some beer.

O srdce ludo.

Thank you.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Give it up.
0: Panda Rádió.